0: ki szünet állam de bármilyen mata szerintet én fel. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkumbál szerintem, húzza, vagy kinnik szerintem.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kiégsen a támogat, hogy ő bármilyen máta szerített infal. No, mi a bele? A fejte gyövete, Saudi, bárkumdál szerintem, húzza, vagy kínűk szerintem.
1: Ovintis, nay mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.